mondtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy,

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Életéből legszebb emlék, maszkarától egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

0: Herceg Attól-hegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este, ha gongít a kapuja, nyílik már.
0: Mert munka után este felé, pár valaki rejárt.

már a konflis lassan baktat, odakünn a bén Stefánián, és még néha egy-egy csók is csattan.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

kezemhez írsz, vagy ha mosolygó szemedbe nézel. Sokszor magam sem hiszem, hogy szíved már csak az enyém.

Bocsásd meg nékem azt, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen. De néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg,

Amíg talán az ajkát csókolom, de holnap már a nevét sem tudom, és se vese a szememre, szín nekem, szomorú, de ilyen a természetem, mi tegnap engük el lett.

ülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejár. S közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják. Érzem, másoká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dallolom, hogy nem nekem való.

hát, érde már soká nem hagynak szabadon. De addig egyre csak azt dalolom, hogy nem nekem való a szerelem, szomorú, de ilyen a természet.

0: Servus, salvus, salvus, servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítélt őt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Arria, belekezd! De oly véj, Jesszus Mária! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelő siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, solvus vizet! Ma már a reket

Hagyd a könnyeket, másonak, rád még szép erőcek várnak, hát most menj, kedve.

a kicsi kíváncsi, hogyan él a babcik az árvalány. Figyeljenek jól rejám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezük

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki ár.

Ha evén zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy szív.

0: is full of fun. Чохолом пильтесь, чохомару колопом.
1: Ружик, жужик, как, инекели, как, эти контрол о машикро, эс о мужикак.
0: Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, vagy ha nem sok az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasutyék, vasutyék, vasutyék,

0: hozvad mogorva ellenőr kiszáll.
1: Meglapoltok, most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőrül hangja lágya csicsereg, a szondja.
1: Nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj. Nyugi.

0: Szólt a férfi,
1: édes angyal, add a csöpnyi szád.
2: A nem él,
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomban őt, am ott a kis padon. Azon, hogy nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

0: van indul már a csiúcsi kuharc. Megharap a orvabákba, eldagad sok arc.
1: Kiütik egy ellenőrnek mind a fogsorát.
0: Állomáshoz érve már csak hápokba kiállt. A fölgyen nyugit, nyugit, nincs a csendik baj. Nyugit, nyugit, nincs a csendik baj.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milleniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítő Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor, hírek következnek.

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart perfumeri, Bécsi utca 9.

egy pindurkát, szeres engem szívecském. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát, szeres engem szívecském.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó mert hár, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már, nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én.

vagy igaz tény, hasonló rompol, ez ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát, ezen folyton

vagy velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog,

édes kis megedő, ha meg nem hallgat, szívem keserű. Látod érted, mennyi könnyebb hullató, bőgök

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch's

Vendégünk, mert a jólét az nem kényszer, nekem nem kell házi ségszer, a csodátból sem kell kétszer, sosa voltam én úgy fönt, ami 200 fix, csak ennyi az egész, ami 200 fix, csak boldogságunk kész, ami 200 pengő fixel,

hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a Pestet mindig szeretem én. Sütt a korzon, ha jön az est, benn a hitben fügyüli Pest, minden jelző nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent,

Viki, szeretem már, szeretem régi, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem dílbe, szeretem szélbe, szeretem egymenni. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főzesen.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubának, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallú civenszus, úgy éneklik ez, hogy több hártyát repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennel döntem én, ezer csók, és ebből forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat, hol világ, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem bileleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók,

0: emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszkiker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

je fogyott, ki a szerencse malac, Filip sose fogott, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres.

többé szerelem, küld vissza a levelem, elválom, öreg parod, hajasz felém, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja princ, prac, brutz, engem többé ne tegez, kis

meguntolo. Ei nincsente vészerelem, kül vissza a levelem, elválom, török harap, vajat felém, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja, pritz, pretz.

napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

élingalan szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, s kedves a ruhája, vegyen albusz harang szappant, úgy vigyázzon rája.

Gilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, kedves a ruhája, vegyen albusz.

más az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek, is hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak érzed.

0: s az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is, hogy szeretni fogsz még holnap is.
1: A bankban nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem, te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk.

A bankban nincsen betéten, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell manciben még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk két üléses kis autót. S a néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

Ej, jaj, de gusta, sikkes pluska, ez a kis hercik lány. Ej, ha! Ej, ha! Nincsen párja Európába, Ázsiába, Afrikába. Ej, ha! Ha nincs néki, majd lesz néki. Ej, ha! Jó, az Isten majd lát néki kit, hogy mit, majd csak valakit, azt az igazit.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

olyan mindig sima volt, Gente Pite sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

Biztos részeg minden járókelő, Isten tudja, mi bajom. Tán a szeme ártott, jó kedvem nem tagadom. A kedélyem áltott, hín a port meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom. Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam-e, két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki azért nagyon kis kalaponot. Jaj Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom.

tegnap az élet célja egy volt csupán az ég. Máma legázol mindent, robotba dönt.

magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Traski, Mrs. Nimefra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év,

úgy elfog a vágy, este felé úgy gondolok rád, este felé úgy gyötör az árvaság. Árva a szívem, árva a szám, elhagyott árva kicsi szobám, nincs aki forrón

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

te nem hazudsz, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézze gyorsan jobbra, nézze gyorsan balra, hogy a könnyen

0: Epedo!
1: Epedo!
0: Rekomíriago!
1: Epedo! Vigyázat, utánozzák!
2: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
3: Okay.

Oshop Ferry, össze zúg a fán. Ferry mama, egyves hívekez, hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis három hosszú. Szépesünk szóval a hotelben, őket bevitte, három kis csöcsi. Zsúbban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba fülhetnek őt, mert nagyon előttek. És másnap délben, marha szűz van ebédben, és a tányérka nézve, szűz három gyerek. Ott áll a bánkban, a papánkban a tánkban, ilyen marha a drága. Hozzám ragaszkodj, mert ez valami jó.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Maleczki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rold de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Muci. Traskolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus.

beauté de me, oh mood, la mood, pa mood, vira, oui. Sedentur mar, nem kergetem, az életöztetépet álmait.

0: szabad, nem szabad.
1: Vagy úgy, de a kicsi piros ajkadat.
0: Nem, nem szabad, nem szabad. Ha meglátják, te még az ég is ránk szakad.
1: Nem érzed, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
0: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
1: Ha szállsz az ér a számot, úgy hívják, hogy csó. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
0: Ha hagynál még, talán meg is tanítanál, de nem lehet, nem lehet.
1: Hogy jó volna pedig szeretni tégedet.
0: De nem lehet.
1: Miért nem lehet? A mama

0: nem lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet, hát nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig egy séta pont veled, Júliát, Rómeó, nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: Nem, nem lehet, nem lehet, a papa és a mama miatt nem lehet.
1: A holdas úgy jöjj, kicsim, hisz itt az ég, s a kedvesed karjába semmi baj sem ér. Szeress csak is forrón, ölej csepet se fél.
0: De jaj, nem lehet, nem lehet.
1: Hogy jó volna pedig szeretni tégedet,
0: de nem lehet,
1: mi nem lehet, a mama és a papa.

semmi vész, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz már. Fel se vedd, a kefét megned, az ember csak nevet, van az eszmé közt,

addig, addig pajtás se baj mi, a kis tüdőt lélegzetet vesz. Petyed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

megesküszünk, nátuka megyünk Kubába, ott a pálma pákonába, megtanuljuk a kariókát. Mindent úgy teszünk, mint a kubaiak, szalma rokolja a szoknyas, hallgatjuk naponta e muzsikát. Reggel ébredünk, húgó madarak talával, hétköznapokon banánnal megelégszünk, no de vasárnap. Más gyönyörű örömre is van remény, bár csak hamar oda mehet.

Két napokon banánnal megelégtünk, no de vasárnap. Másik gyönyörű örömre is van remény, már csak hamar oda mehetnénk, boldogok lehetnénk.

hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos életterén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunista

0: de se köszönt a Vémligetre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de van a szívünkre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,
0: csak ő a haver.

0: Köses torá köszönt a vénligetre, a tónál egy kis padon.
1: Várjám egy forró csókkal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska vers

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!
2: Rádió Budapest, egy szedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Híve került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Emil, rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

nem mondhatja erre, hogy talán az egyik szára rövid lett, a másik meg hosszú lett, drága tupicám, nincs rajt semmi hibám.

0: popo odoyar, popo odoyar.
1: Sok kis gyerekünk ruháját is sok kézítik már.
0: Van anyagkészletünk.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 ezer néző előtt a magyar himnusz.
1: News Ajax! Pum, pum. Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax! Pum, pum. The foaming cleanser! Gets things clean just like a whiz. You'll start paying the elbow tax when you start cleaning with Ajax. So use Ajax, the foaming cleanser. Blocks the dirt right down the drain.
3: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax, the foaming cleanser. Blots the dirt right down the drain.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
4: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
3: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good too.

így volt nékem magából, vigasztalódjon akárhol, szavamra mondom, nem is bánom már. Unalmas lett sok meséje, ezentúl másnak mesélye,

Ám ha sor kerülne rá, hogy egy tovább betartaná, sehol nem találom. Elég volt nékem magából, vigasztalódjon akárhol,

szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek. A virágnak megtiltani nem lehet.

szaha, hogy ne nyíljon tavasz ideig. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy hajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: December Bremen, the golden is even, Ernst Hanaka. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. The golden is even speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

Szívből nem szeretett más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár. E percbe folyton azt kívánom, hogy csókod égjen számon. Titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

A régi mámort megint feltámasztaná, a csókok fújó farazsát, az álmok csűnő tavaszát, a vágy tüzét kigyújtanám megint magán.